0: Nagyon sajnálom.
1: Nagyon jó ez volt.
0: Can you put me out on investigate? Alpha and Rome behind Whitebear Rental with Zebra Henry John 217.
1: Copy.